0: Het is ook zo leuk om af en toe eens even te luisteren hoe een andere artiest hem zou zingen. Kijk, in de tijd van Engelbewaarder, alle artiesten die zongen de Engelbewaarder. Hè, daar kon je wat van vinden, daar vond ik ook wat van, maar ik zei er verder niks van. Nee, echt niet. Maar hoe zou het klinken als Django, ik voel me zo verdomd alleen, zou zingen? Ik ben zo benieuwd. Ik ben er klaar voor, Django.
1: Daar gaan we.
0: Daar gaat hij dan.
1: Test, test, ja. Test,
0: test,
1: test,
0: test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test, test